Baksam. Baksam. Baksam. Baksam. Come on, let's speak. Let's speak with the Indonesian. Go on, speak. Let's speak with the Indonesian. Baksam. Baksam. Baksam. Baksam. Baksam. Baksam. Baksam. Baksam. Baksam. Baksam. Baksam. Baksam. Baksam. Baksam. Baksam. Baksam. Baksam.